Jesus Christ today, ma. Ewo Jesus Christ today, ma. Ewo Jesus Christ today, ma. Ma oni sune bon pire. Ma oni mune bon pire. Afi e kona wiye ye. Bosume du dua aka. Emre du dua ewom. Enadu dua ewom.